illetve szemétű kapcsolatai tárgyalatónak megírása. De Filippa nem elpénzel, hogy előadjuk a legjobb kihasználatban a munkásságban, a munkát kérjük magától haraszán.